0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

kezedbe, kenyér kerül, s tavasz fut a kertbe.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Naptárt készít a Békés vármegyei kereskedelmi és iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pálya naptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum bevált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára a nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukás tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC-s erdülőkorosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC-s erdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinál és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is. Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projektindító eseményt a Szarvasi Körösvölgyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel.
A nemrég indult KEHOP Plusz program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti parkigazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzet

Parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer ős honos állatél, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását, és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán-magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bácsmegi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról. Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztő Vegíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: eseményeivel.
1: Energetikai korszerűsítés indul 20 mentőállomáson. Két súlyosan károsodott platánfa kivágása válik szükségessé az Andrássy úton. Solymász bemutatóval folytatódott a Szalonka természetismereti tábor. Illegálisan lerakott birka tetemek miatt nyomoznak Szabadkígyóson. Már is mondom a részleteket. Az Országos Mentőszolgálat átfogó korszerűsítési programot indít, amelynek keretében 20 hazai mentőállomáson, köztük a Békéscsabain valósul meg energetikai felújítás. A fejlesztéseket a Jedlikányos Energetikai Program és a Modernizációs Alap támogatása teszi lehetővé. A szolgálat közlése szerint az egészségügyi energiahatékonysági programhoz kapcsolódó beruházások az Országos Mentőszolgálatnál elnevezésű projekt 1 milliárd 250 millió forintból valósul meg a következő években. A felújítások célja, hogy hosszú távon energiatakarékos és környezetbarát működés jellemezze az érintett állomásokat. A munkálatok során megújulnak a hőszigetelések, nyílászárók, korszerűsítik a fűtési és hűtési rendszereket, energiahatékony villamos hálózatokat építenek ki, valamint napelemes rendszereket is telepítenek. A korábbi százas ABC előtt álló két idős platánfa olyan mértékben károsodott, hogy eltávolításuk elkerülhetetlenné vált. A nyári hőségben még meghagyták őket, mivel csonkolt lombkoronájuk is adott némi árnyékot, de ősszel várhatóan az elsők között vágják ki a fákat. A Békéscsabai önkormányzat közlése szerint az Andrássy úti platánsor megújításának részeként valamennyi fa állapotát egyedileg vizsgálták meg. A vizsgálatok alapján a 125A és 126A azonosítójú platánok már nem menthetők. A növényegészségügyi értékelés szerint a 125-ös aljelzésű fa gyökérzete megemelte a burkolatot, gyökfője és törzse bekorhadt, a gyökfőn rákos elváltozásokat találtak, törzse palackosodott. A korábban csonkolt koronán rosszul ízesült sarjak fejlődtek, mindkét vázágában bélkorhadást állapítottak meg. A mellette álló 126 aljelzésű platán állapota még súlyosabb, a felsorolt károsodások mellett jelentős taplógombás fertőzés is megjelent rajta, amely a szakértők szerint egyértelmű a fa életciklusának végét jelzi. Mint arról korábban is beszámoltunk, az Andrássy út, Szent István tér és vasútállomás közötti szakaszon összesen 256 platánt vizsgáltak meg. A dokumentáció alapján első ütemben 46 fa kivágását javasolták, további 49 példányt pedig hosszú távon nem fenntarthatónak minősítettek. A közgyűlés májusban 14 igen szavazattal támogatta a szükséges beavatkozások elvégzését. A város arra kéri az arra járókat, hogy tekintsék meg a két idős platánt, és vegyék szemügyre azokat a látható elváltozásokat, amelyek miatt eltávolításuk szükségessé vált. A tarvágást követően mintegy 3 hektáron összesen 25 ezer egyéves magágyi csemetét ültettek el tavaly a Csaba Parkban. A Békéscsabai önkormányzat most újabb információkat közölt arról, hogyan fejlődnek a fiatal fák. A projekt célja a levegő minőségének javítása, amely Békéscsabát is érinti. A program keretében 100 millió forintból valósul meg az erdősítési és fásítási fejlesztés. A tarvágásra azért volt szükség, mert a területen tarthatatlanná vált a helyzet, kipusztult a főállományt alkotó fák jelentős része. Az önkormányzat emlékeztetett arra, hogy az előregedett pusztuló faállomány helyére 25 ezer csemete került, a telepítési munkák pedig ez év márciusában a védőkerítés megépítésével zárultak le. A fafajokat úgy választották ki, hogy jól alkalmazkodjanak az egyre szárazabb éghajlathoz, és hosszú távon is ellenálló erdőállomány alakulhasson ki. Azt írták, hogy a csemeték nagy része még a lágyszárú növényzet között fejlődik, miközben elsősorban gyökérzetét erősíti. A szakemberek folyamatos fenntartási munkák végeznek. A sorközök művelése megtörtént, ami segíti a megfelelő fejlődést és a telepítés hosszú távú sikerét.

0: Az Országos Magyar Vadászkamara Békés Vármegyei Területi Szervezete idén nyáron is megszervezte a 8-14 éves gyerekeknek szóló Szalonka természetismereti tábort. A héten zajló program második napján különleges solymáz bemutató várta a fiatalokat. Boros Ferenc, a Békés Vármegyei Vadászszövetség titkára elmondta, hogy közel 30 gyermek vesz részt az idei táborban. Hangsúlyozta, fontosnak tartják, hogy a nyári szünetben tartalmas, élményalapú programokkal segítsék a családokat, miközben a gyerekek közelebb kerülhetnek a természethez, a környezetvédelemhez és a vadgazdálkodás világához. A résztvevők között olyan fiatal is volt, aki elsősorban a természet és a szabadtéri programok szeretete miatt jelentkezett. A táborban elmondta, hogy nagyon szeret horgászni, több vadász is van a családjában, és számára ezek a programok csendes, nyugodt kikapcsolódást jelentenek. A hét során több látványos és ismeretterjesztő bemutató várja a gyerekeket. Ezek közül az egyik legkülönlegesebb a solymáz bemutató volt, amelyre Helt Ennikő solymáz érkezett párjával is több különleges állattal. A fiatalok először egy vadászgörénnyel ismerkedhettek meg, majd baglyokat és solymokat láthattak testközelből, végül pedig egy sas is bemutatkozott. A bemutató során nem csak az állatok viselkedését figyelhették meg, hanem számos érdekességet is megtudhattak életmódjukról és a természetben betöltött szerepükről. Nagy mennyiségű, egyelőre ismeretlen eredetű szennyeződés jelent meg a Fekete-Körös felszínén Dénes-Major térségében. A jelenségről csütörtök kora délután érkeztek lakossági jelzések, és a helyszínen kapott információk szerint a szennyeződés valóban látható a folyón. A víz felszínén összefüggő sötétbarna szerves anyagra emlékeztető réteg alakult ki. A közösségi médiában olyan feltételezések is megjelentek, amely szerint állati eredetű trágya kerülhetett a folyóba, ezt azonban hivatalos szervek egyelőre nem erősítették meg. Információk szerint a térségben már megkezdték egyes szabad strandok lezárását is, de egyelőre nincs hivatalos tájékoztatás arról, hogy pontosan mely fürdőhelyeket érinti az intézkedés, és meddig maradhatnak érvényben a korlátozások. Jelenleg nem ismert, hogy a szennyező anyag honnan és mikor került a vízbe, mekkora folyószakaszt érint, illetve jelente közegészségügyi vagy környezetvédelmi veszélyt. A szerkesztőség megkereste az illetékes vízügyi és hatósági szerveket, és arra vár választ, hogy történt-e helyszíni vizsgálat, mintavétel, milyen anyagok észleltek a folyóban, valamint szükséges-e további korlátozás vagy lakossági óvintézkedés. A Békéscsabai rendőrkapitányság nyomozást indított hulladékgazdálkodási szabályszegés miatt, miután Szabadkígyós külterületén a Galiba dűlőben mintegy 10 zsáknyi virkatetemet találtak. A hatóság azt vizsgálja, hogy felmerülhet-e további jogsértés gyanúja. A bejelentés a lakosságtól érkezett, ismeretlenek illegálisan helyeztek el állati tetemeket a település határában. A Szabadkígyósi önkormányzat közölte, hogy a helyszíni szemle során megállapították, az eset súlyos környezetszennyezést okoz és közegészségügyi kockázatot is jelent. A település jegyzője feljelentést tett, az önkormányzat pedig a lakosság segítségét kéri az elkövetők felkutatásához. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a feljelentés július 21-én érkezett meg a Békéscsabai rendőrkapitányságra. A rendőrség közlése alapján a bűnügyi osztály nyomozást rendelt el, és vizsgálja, hogy fennáll-e további jogsértés gyanúja. A nyomozás folyamatban van, a hatóság egyelőre nem adott információt arról, rendelkeznek-e adattal a lehetséges elkövetők.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösír Centrum közéleti műsora.
1: A Békés-megyei könyvtár sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy megmentsen néhány értékes régi kötetet. A támogatásnak köszönhetően Erdősné Rétfalvi Orsolya restaurátor 5 könyvet újított fel a könyvtár régi könyvek külön gyűjteményéből. A projektről tartott sajtótájékoztatón Juhász Zoltán igazgató beszélt a gyűjteményről, amely több mint 1000 kötetet számlál. A kollekció Fia Géza nevéhez fűződik, aki a II. Világháború után gyűjtötte össze az elhagyott könyveket, mivel a darabok több száz évesek, folyamatos karbantartást és restaurálást igényelnek. Ezúttal 4 könyv és 1 pergamen kapott új életet, amelyek a 17-18. Századból származnak. Az igazgató kiemelte, hogy a gyűjtemény legidősebb darabja az 1500-as években készült.
2: Nagyon örülök, mert most könyvekről beszélgethetünk itt a könyvtárban, nem pedig más típusú programokról, és talán valahol azért mégiscsak ez a könyvtárnak az egyik fő feladata, hogy megőriztek. Miről adtatok itt most hírt?
3: Igen, ugye több mint 300 000 dokumentumunk van a könyvtár gyűjteményét tekintve, viszont vannak úgynevezett kincseink, amelyek muzeális könyvtári dokumentumnak tekinthetők, ezek pedig a több száz éves könyvritkaságok. Ugye ezeket megfelelő körülmények között tároljuk, őrizzük, hogyha valaki kutatni szeretné, akkor hozzáférhetővé tesszük, viszont az is egy fontos feladat, hogy lehetőség szerint gondoskodjunk arról, hogy megmaradjanak ezek a kincsek. És most legutóbb tavaly éppen adtunk be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz, mely lehetővé tette azt, hogy restauráltassuk ezeket a dokumentumokat, így 4 kötet tudott megszépülni az idei évben, és ezzel is ugye azt tesszük lehetővé, hogy minél tovább megőrződjenek ezek a kiadványok, amelyek amúgy túlélték ugye a világháborút és egyéb eseményeket. Fia Gézának köszönhetően megőrizte őket az utókor, és most tesszük ezt mi is.
2: Van ugye egy olyan részlegetek, ami ezeket a nagyon régi könyveket tartalmazza. Ők hogyan élik a mindennapjaikat? Arra gondolok, hogy lehet-e őket esetleg megnézni, kikérni, hogyan működik ez a részleg a ti könyvtáratokon belül?
3: Ugye egy elkülönített helyiségben megfelelő fényviszonyok, illetve hőmérséklet mellett tároljuk elsősorban ezeket a kiadványokat alkalmanként bizonyos évfordulókhoz kapcsolódóan kiállítás formájában vitrínben megtekinthetők, viszont azért be kell tartanunk bizonyos előírásokat, így például a kesztyűben lehet megérinteni, illetve hogyha ki is nyitunk egy könyvet, akkor nagyon kell figyelni, hogy a gerinc ne sérüljön, tehát ne hújanak ki a lapok. Így elsősorban a könyvtárosok azok, akik kézbe veszik ezeket a könyveket, viszont hogyha kutatási céllal szeretné valaki tanulmányozni, akkor erre is lehetőséget biztosítunk. Idén nyáron Szlovákiából kerestek meg minket azzal a céllal, hogy egy adott szerző könyvébe betekintést nyerjen, és ekkor digitalizáltuk a kiadványt, tehát elektronikus formában tettük elérhetővé, hogy ezzel is biztosítjuk azt, hogy ne sérüljön a könyv, és mégis kutatható, hozzáférhető legyen. Úgyhogy igazából így zajlik ezeknek a több száz éves könyveknek a története, viszont egyfajta lehetőséget már fel is ismertem, hiszen amennyiben tudunk bővebb ismereteket szerezni ezeket a könyvekről, illetve el tudjuk mesélni a történetüket, akkor akár egy új könyvtári szolgáltatásként régi könyves bemutatót is tudunk majd tartani. Úgyhogy elindult a gondolkodás most a fejemben, és az a célunk természetesen, hogy minél több érdeklődőnek meg tudjuk mutatni ezeket a ritkaságokat.

0: Nyilván azt pontosan tudjuk, hogy támogatást szerezni bármilyen jellegű munkára nagyon bonyolult, ezért kérdezem csak óvatosan, hogy nagyjából mennyi az a könyvmennyiség, ami restaurálásra szorulna. Mennyi 10-100 könyvről lenne szó egyébként, így szépen folyamatában?
1: Ugye nem vizsgáltuk fel a könyvek állapotát, de mivel mind, tehát 1851 előtt kiadott könyvből van ez 1310 darabunk, tehát talán nem túlzás azt mondani, hogy mindre szépen sorban ráférne kisebb-nagyobb munkálat. Ugye nyilván megvan a különbség a széteső könyvek között, illetve itt az előbb a restaurátor hölgy is elmondta, hogy bizonyos alapkezelés is jót tenne csak a könyvek borítójának, és ugye még kisenyítottuk a könyveket. Tehát egyfajta állagmegőrzési, állományvédelmi procedúrát azért jó lenne valamennyi könyvnek biztosítani, hogy ezt támogatás függvényébe tudjuk megtenni.
0: Mindegyik könyvről egyébként tudjátok, hogy nagyjából honnan jött, mit tartalmaz, milyen témát dolgoz fel? Fellettek már ezek véve akár valamilyen adatbázisba?
1: Egy jó pár kötetnek a leírása elérhető a könyvtár elektronikus katalógusában. Ezt a Békés megyei könyvtár korábbi munkatársai elvégezték ezt a munkálatot, hogy ezek elsősorban latin, német vagy gót nyelven íródott könyvek, amelyek megnehezítik a könyvek tanulmányozását. Ugye jelenleg nem rendelkezünk latin nyelv ismerettel rendelkező munkatárssal, úgyhogy mindez megnehezíti a további feltárást, illetve természetesen egy humán erőforrás sem ártana a feladat ellátásához. Alapvető információkat tudunk a könyvek egy részéről, így például tudjuk, hogy 1546-ból származik a legrégebbi kötetünk, amely Philip Melanchtonnak a könyve. Ez egy fatáblás, díszes pergamen kötésű kiadvány, amely részkapcsokkal rendelkezik. Ez a leírás elérhető a könyvtár katalógusában, így ugye lényegében a legalapvetőbb információkat valóban tudhatjuk a kötetekről.
0: Hogyan tervezitek folytatni a munkát? Itt ugye mondtatok már egy-két gondolatot a sajtótájékoztatón, hogy talán egy új pályázat beadása megtörtént.
1: Igen, az idejében is a Nemzeti Kulturális Alap megfogalmazta ezt a pályázati lehetőséget, melyre beadtuk mi is a pályázatot, így reményeink szerint az elkövetkező időszakban további 4-5 könyvnek az állapota tud megszépülni. Jelenleg bírálat alatt van a pályázat, úgyhogy izgatottan várjuk az eredményt, illetve hogyha sikeres lesz a pályázat, akkor folytatjuk a tevékenységet Orsolyával.
2: A Civil Központok Országos Hálózata, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt idén már 13. alkalommal szervezi meg közös véradási akcióját, a civil véradást. Békés vármegye több településén is lehet csatlakozni ehhez az életmentő eseményhez. Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei szervezetének önkéntese, ugyancsak a véradás fontosságára hívta fel a figyelmet.
0: Te magad a Magyar Vöröskeresztet képviselted itt a sajtótájékoztatón. Mire hívtátok fel a figyelmet?
3: Igen, a Magyar Vöröskereszt tevékenységére nyilván egyik legfontosabb tevékenységére hívtuk fel a figyelmet, itt ma a véradás szervezése, és arra, hogy ha összefogunk, mint itt is a következő hét, ugye a civil összefogás hete lesz, hogy mennyi embert el tudunk érni. Hiszen a Magyar Vöröskereszt is önkéntesekkel dolgozik, de ezt szeretjük mi is tágítani, hogy minél több emberhez jusson el ennek a fontossága, minél több embert érje. Ez nagyon jól bebizonyította az elmúlt 12 alkalom is, hiszen mindig minden egyes alkalomkor több embert sikerült elérni, és ebben bízunk a következő időszakban is, hogy tudjuk, hiszen azt szoktuk mondani, hogy egységben az erő, de az önkéntességben rejlik az idő. A civil információs központ is sok civilt ér el, de a Magyar Vöröskereszt is, így, hogyha az erőinket összpontosítjuk, akkor még hatásosabban, illetve még jobban tudjuk végezni a munkánkat, és még több véradót tudunk elérni, meg tudjuk, hiszen ők egy más civil szervezeteket fognak össze, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy eljusson mindenki ez, hogy a véradás milyen fontos napjainkban.
0: Mi is nem egyszer beszélgettünk az elmúlt években erről a témáról, de ha valaki mégis kimaradt volna ebből a körből, nem hallotta volna. Hogyan, miért adjunk vért? Miért fontos ez?
3: Hát sokszor, de sokszor nyilván el kell, hogy mondjuk, ugye a vér semmivel sem nem pótolható. Próbálkoztak ezt már, ugye mindenki hallott a hírportálokon, hogy kitalálni, de nem lehet pótolni. Ezt csak úgy tudják egyéb műtéteknél, baleseteknél pótolni beteg embertársainknak, hogy eljön az a 18 évet betöltött, egészséges, 50 kilót elért önkéntes véradónk, és idejét és vérét nem kímélve adja beteg embertársainknak. Úgy gondolom, hogy ennél csodálatosabb tett nincsen, ennél nagyobb köszönet, mint nekik ezért, akik tényleg idejüket és vérüket, azt az nagyon sajátos, amit tényleg csak az övéké, odaadják másoknak úgy, hogy nem is tudják kinek. Ennél csodálatosabb dolog szerintem nincs a világon.

0: Most ugye önkéntesként vagy már tagja ennek a csapatnak. Nem tudom, hogy ettől függetlenül kérdezhetlek-e esetleg arról, van-e információd arról, hogy eddig hogyan sikerült ez az év a víradások szempontjából? Nem konkrét számokat, van-e információd erről?
1: Természetesen, ahogy említettem is, nap mint nap azon tevékenykedik a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei Szervezete is, illetve a Vérellátó Szolgálat és a partnerszervezetekkel közösen, hogy legyen. Ahogy említettem is, éves szinten mintegy közel 900 véradást szerveznek, hasonlóképpen, ahogy a tavalyi évben is, egy 600 fölötti időszakban járunk, de ez az, ami nem lehet soha megpihenni, szoktam volt mondani, december 31-én befejezzük, és január 2-án kezdjük újra a szervezést, hiszen a vérkészítmények nagyon rövid ideig jók, és hát ezt mindig újabb egyéneket, illetve önkéntes véradókat kell szerveznünk, de hál' Istennek Békés vármegyében jól társadalmított jó régen, és jól társadalmisította a véradás szervezés. Hosszú-hosszú évek munkáján sok kollégám, illetve rengeteg önkéntes segíti a munkánkat, és nagyon-nagyon régen. Hálás köszönet nekik is a már letett munkáért, és azoknak is, akik még eztán fogják segíteni a munkáját. Nagyon szívesen vesszük mindenki segítségét, aki a nemes cél érdekében tud tenni.
2: A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője, Hercegné Számel Anna Mária kitért arra, hogy egyéb területeken is nagyon szoros az együttműködés már több év a Vöröskereszttel.
0: Egy véradással egybekötött rendezvényre hívtátok fel a figyelmet. Mi ez pontosan? Mi lesz?
3: A sajtótájékoztatónknak a témája ugye a 13. civil véradás az egész országban, a civil központok, mind a 19 plusz a budapesti iroda. Szeptember 22-től 26-áig megszervezi ezt a véradást, ahol civileket hívunk, várunk nagy szeretettel, hogy minél nagyobb számban tudjunk vért adni, vért gyűjteni.
0: Milyen hagyománya van már ennek a programnak?
3: Ez a 13. civil véradás mindig február van, és mindig szeptemberben tartjuk, tehát egy évben két alkalommal van, és ahogy említettem, az egész országban ugyanakkor ez egy ilyen kampány jellegű véradás.
0: Mit lehet olyan értelemben arról tudni, hogy bárki jöhet, kell-e regisztrálni, jelentkezni, bármi, milyen helyszíneken lesz ez esetleg?
3: Hirdetjük a helyszíneket is, a nagyobb városokat, például Gyulán is, Orosházán, Békéscsabán, és ezen kívül kisebb településeken, 19 helyszínen lehet majd vért adni. Mi kiküldtük a településeken is, illetve a Vöröskereszt ez nekünk egy nagyon jó partnerünk, és ők is hirdetik a saját felületeiken, hogy mikor és hol lehet. Regisztrálni nem szükséges, csak tudni kell, el kell olvasni előtte, hogy minek kell megfelelni, hogy nehogy véletlenül kellemetlen helyzetbe kerüljön az, aki szeretne elmenni vért adni, de sajnos nem tud egyéb okok miatt.
0: Igen, ezt a sajtótájékoztatón is kiemeltétek, hogy a Vöröskereszttel mennyire szoros a kapcsolat. Más területeken hogyan, hol tudtok együtt dolgozni, ha tudtok?
3: Vöröskereszttel több helyszínen is tudunk, és több programban is, hiszen adománygyűjtésnél is nagyon jó partnerünk, tehát hogy akár oda-vissza, tehát hogyha mi gyűjtünk adományt, akkor a kiosztásban segítenek, vagy ha nekik van felesleges adományuk, akkor ugye mi az Egyensúly A Egyesület égisze alatt működünk, tehát nekünk is vannak klienseink, közel 200 kliensnek tudunk eljuttatni adományokat, hogyha felajánlják őket.
0: Köszönöm szépen!
3: Én is!
4: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

Ez a Csobor Rádió Békés megye kedvenc rádiójában szól a reggeli információs magazin műsor. Köszöntsük ma Zolgákat és a Liliánákat, ők a mai nap névnaposai, és indul a műsor is. Szép reggelt kívánok!

0: Ez a Csaba.
1: Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól, és hozom a mai nap indító tippünket. Próbáljuk ki a Smart módszert, amely segít abban, hogy a céljaink ne csak tervek maradjanak. A Smart szerint egy jó cél, konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött. Ahelyett, hogy azt mondanánk, többet szeretnék mozogni, érdemes inkább még úgy megfogalmazni, hogy ezen a héten 2-3-szor sétálok 30 percet. Minél pontosabb egy cél, annál könnyebb megvalósítani. Ez pedig már saját magamon is tapasztaltam, tehát érdemes tényleg kipróbálni. Most vissza a dologhoz.

0: kedvenceit. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Nézzük a mai nap híresebb szülötteit. Például az amerikai baseball játékos Alex Rodriguez is a mai napon született 1975-ben, illetve Taylor Skilling az Orange is the New Black című sorozat amerikai színésznője 1984-ben látta meg a napvilágot pont a mai nap alkalmával. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei, most pedig vissza a dalokhoz.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában, ez a reggeli információs magazin műsor. Az első óránk már is a végéhez szaladt, de a következő óra is gyorsan el fog telni, ígérem, bár a reggeli rohanás közben nem mindig erre van szükségünk, de hozom a jó zenéket a lendülethez. Rádiózunk együtt.

0: hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Összesen 1000 milliárd forint értékű az Exim Bankhoz kapcsolódó ügyben tett büntető feljelentést a kormány. A feljelentések a korábbi kormányzati tevékenység átvilágítása nyomán születtek, és többek között a Sofitel szálloda projektet, a Duna Aszfalt afrikai beruházását, a Dunakeszi járműjavító egyiptomi megrendelését, valamint egy Észak-Macedóniának nyújtott kedvezményes hitelt érintik. Magyar Péter miniszterelnök kiemelte, hogy a közpénzekkel való visszaélések nem maradhatnak következmények nélkül, a pontos felelősség megállapítása pedig az eljáró hatóság.

26 milliárd forintnyi mozgósítható pénzvagyon halmozódott fel. A folyamat lezárásáig a hatóságok részben feloldották a zárolt számlákat, biztosítva a cégek működő képességét. Balatonszemesen avatták fel Magyarország első és a világ harmadik köztéri Freddie Mercury mellszobrát a Queen Fesztivál keretében. A Kocsis András Sándor által készített alkotás a Zenepavilonnál kapott helyet a Queen Baráti Kör Kulturális Egyesület és a helyi önkormányzat együttműködésében a Sony Music jóváhagyásával. Az ünnepélyes avatáson az énekes egykori személyi asszisztense Peter Friston is jelen volt díszvendégként.

0: és 33 fok között alakul.
1: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
2: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: A Gyula Furtőszekötő úton vasúti átjárót építenek, aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, valamint Dobozon több helyen, általában félpályás útlezárással. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Békés megye kedvenc rádiója.
1: Csaba Rádió.
2: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor folytatódik. Ebben az órában is hasznos infókkal, a munkába menettel, a közben is jó zenékkel hozom a jó hangulatot ebben a 60 percben még.

0: Stigma és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
5: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makóváros önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban. Az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!

0: programajánlót támogatta Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye, a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csabarádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
2: Csabáról. Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Nem tudom, tudták-e, hogy a Békés Csabai kolbász eredetileg nem ünnepi étel volt. A 19. században a disznóvágások után azért készítették nagy mennyiségben, hogy a hús hosszú ideig eltartható legyen. A helyi recept különlegességét az adta, hogy a környék kiváló minőségű paprikáját bőségesen használták hozzá, és a füstölésnek is fontos szerepe volt. A hagyományból idővel egyik legismertebb jelképünké vált. Most pedig vissza a dalokhoz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Görös Hírcentrum.
2: Időjárás. Ma gomoly felhős napsütéses idő várható, záporzivatar kialakulhat. Helyenként élénk lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A tegnap és a ma kedvencei.
6: Ez a Csaba.
5: Ez a Csaba.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Amerikai kutatók egy új eljárást fejlesztettek, kiképzeljék, amely a korábbi módszereknél gyorsabban képes kimutatni a mikroplasztik részecskéket az ivóvízben. A fejlesztés mesterséges intelligenciát is használ a minták elemzéséhez, így a vizsgálatok pontosabbak és jóval gyorsabbak lehetnek. A szakemberek szerint ez a technológia jövőben fontos szerepet kaphat a vízminőség ellenőrzésében és a környezetvédelemben. Reméljük így lesz. Most vissza a dologhoz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Vasúti átjáró épül a Gyula-Furta összekötő úton. Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, valamint Dobozon több utcában is, általában félpályás útlezárással. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
3: A stressz önmagában nem mindig rossz, sőt, rövid távon akár segíthet is, hogy jobban teljesítsünk. A probléma akkor kezdődik, amikor a stressz tartósá válik, és a szervezet folyamatos készenléti állapotban marad. Ilyenkor megemelkedhet a vérnyomás, romolhat az alvás minősége, gyengülhet az immunrendszer, és gyakoribbá válnak a fejfájások, vagy az emésztési panaszok is. A tartós feszültség a hangulatra is rányomja a bélyegét, ingerlékenységet, szorongást, koncentrációs nehézséget okozhat, és hosszabb távon akár kiégéshez is vezethet. A stressz ráadásul sokszor az életmódunkon keresztül is árt, kevesebbet mozgunk, rosszabbul étkezünk és könnyebben nyúlunk káros szokásokhoz. Éppen ezért fontos, hogy időben felismerjük a jeleket és beiktassunk olyan stressz csökkentő megoldásokat, mint a mozgás, a pihenés, a megfelelő alvás, vagy akár a tudatos légzés.
2: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
4: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
5: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában, a reggeli információs magazin műsor végéhez értünk most. Köszönöm, hogy ma is együtt tölthettük ezt a két órát, holnap is jelentkezem, minden jót!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Az üzemanyagárak növekedésére lehet számítani a nagykereskedelmi piacot terhelő nemzetközi és hazai tényezők. Többek között az iráni helyzet, a dunai szállítási nehézségek és a százhalombattai finomító karbantartása miatt. Magyar Péter miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a magyar átlagárak továbbra is alacsonyabbak a környező országokénál. A kormányfő kijelentette, ha a drágulás mértéke túl nagy lenne, a kormány beavatkozik a piacra és nem engedi elszállni az árakat. Elérhető az irány a sereg.hu oldalon a regisztrációs felület a katonai szolgálatba való visszatérésről szóló miniszteri tájékoztatóra. A Honvédelmi Minisztérium lehetőséget biztosít, a korábban fiatalitás címén vagy a koronavírus elleni védőoltás megtagadása miatt eltávolított katonák újrafelvételére. Az érintetteket augusztus 1-én 10 órától várják a Bálna Honvédelmi Központban tartandó rendezvényre, amelyre az igazoló dokumentumok birtokában lehet jelentkezni. Kiemelt pénzügyi átalakításról döntött a kormány a 100 milliárd forintos gondosóra program esetében a teljes uniós forrásvesztés elkerülése érdekében. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a projektet kivették az Európai Uniós finanszírozásból, és más fejlesztést tettek a helyére, miután az átvilágítás során súlyos szabálytalanságokra derült fény. A kormányfő hangsúlyozta, a kezdeményezés nemes célját nem vitatják, ám az eddigi visszaélések miatt eljárások indulnak. Ősszel visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi ellátórendszerbe, megszüntetve a korábbi rendészeti irányítást. A büntetés

0: kezelése már megkezdődött, a szakmai átalakítással a jövőben a bántalmazási esetek rendszer szintű okainak feltárására helyezik a hangsúlyt.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Zápor, zivatar kialakulhat. Időnként élénk lehet a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!

0: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parkettak, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
1: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
2: Reklámot hallott.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: I might never be night and shot an armor. I might never be the one you take home to mother.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: megjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
2: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: A Gyulafurt összekötő úton vasúti átjárót építenek, aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, valamint Dobozon több helyen, általában félpályás útlezárással. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a maxpanel.hu, mert a minőség számít.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Ma gomoly felhős napsütéses idő várható, záporzivatar kialakulhat. Helyenként élénk lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a maxpanel.hu, mert a minőség számít.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei.
5: Ez a Csaba.
4: Ez a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban. Az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parkettak, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
3: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
4: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
5: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
4: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
5: Az időkapu nyitva, Gyula, Békés Csaba és környéke.
4: digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
6: Reklámot hallottak.
7: Took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Görös Hírcentrum.
2: Időjárás. Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Zápor, zivatar kialakulhat. Időnként élénk lehet a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
1: Hideg front, meleg front. Te maradj képben. Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. július 27-e hétfő délelőtt 10 óra van, lássuk miről is lesz ma szó. Megszűnt a piacot kettévágó épületsor Békés Csabán. Több tűzeset és viharkár miatt riasztották a tűzoltókat Békés vármegyében. Internetes órákkal csapott be vevőket, Békés is értett is van az ügyben. 8. helyen zárt a Békés Csabai gyalogló az U18-as Európa bajnokságon. Jelentős átalakuláson megy keresztül a Békés Csabai piac. Elbontották a régi úgynevezett tornyos büfésort, amely hosszú éveken át elválasztotta egymástól a piac régi és új részét. A munkálatoknak köszönhetően július végétől egy tágasabb, átjárhatóbb árusító tér várja a látogatókat. A Békés Csabai vagyonkezelő ZRT vezérigazgatója Kozma János elmondta, hogy a lebontott épületsor volt a piac legrégebbi része. Korábban büfék működtek benne, később azonban már főként raktárként használták, így elveszítette eredeti funkciót. Hozzátett, hogy miközben a piac többi része, köztük a csarnok, a zöldségpiac és a korábbi zsibvásárterület megújult, ez az épület változatlanul megmaradt. A vezérigazgató szerint a bontást hosszabb előkészítés előzte meg, mivel az ingatlan nagy része magántulajdonban volt. A város fokozatosan felvásárolt az épületrészeket, a fennmaradó ingatlanokat pedig az önkormányzat kisajátította, így az egész épület önkormányzati tulajdonba került. A régi épület sor helyén nem épül új létesítmény, ehelyett egy közlekedőutat alakítanak ki, amelynek két oldalán árusító helyeket hoznak létre, hasonlóan a piac többi szabadtéri részéhez. Kozma János kiemelte, hogy a korábbi épület jelentősen megnehezítette a közlekedést. Az új és a régi piac részt csupán egy szűk átjáró kötötte össze, ezért sok látogató nem is ment át a másik oldalra. A bontás után azonban a két terület egyben nyílt, így a piac egységesebbé és könnyebben bejárhatóvá vált. A munkálatokból már csak a burkolat befejezése van hátra. A tervek szerint a felújítás július végére elkészül, ezt követően a látogatók birtokba vehetik az új közlekedő és árusító teret. A beruházás során a burkolási munkák közel 15 millió forintba, az épület bontása pedig csak nem 12 millió forintba került. A katasztrófa védelem egységeit a múlt hét első felében összesen 6 tűzesethez és 8 műszaki mentéshez riasztották, a beavatkozások között szabadtéri tüzek, valamint a viharos szél és a korhadás miatt kidőlt fák okozta a károk is szerepeltek. A legjelentősebb tűzeset Mezőhegyes külterületén történt, ahol egy kukoricatábla mellett mintegy 400 négyzetméteren égett felhalmozott növényi hulladék. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a lángok nem terjedtek át a lábon álló termére. A Békésvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője, Maghajda Bence tűzoltó főhadnagy elmondta, hogy egy ilyen tüzet akár egy munkagép szikrája, egy üvegszilánk által összegyűjtött napsugár vagy egy eldobott cigarettacsik is okozhat. Hozzátett, hogy szeles időben ezek a tüzek rendkívül gyorsan tovább terjedhetnek. A szóvivő arról is beszélt, hogy a katasztrófa védelem 2 éve kezdte rendszeresen alkalmazni a drónokat a beavatkozások során. Kiemelt, hogy nagy kiterjedésű tüzeknél a drón légi felderítést végez, így a tűzoltás vezető pontosabb képet kap a helyzetről, a hőkamerával pedig a még izzó gócpontok is könnyebben megtalálhatók, ami hatékonyabbá teszi az oltást. A műszaki mentések során is akadt bőven feladat, Dánfokon egy mintegy 10 méteres fa dőlt egy épületre, amely megrongálta a tetőt és a felszerelt napelemrendszert is. Maghajda Bence felhívta a figyelmet,

0: megtévesztett országszerte. A Békés vármegyei főgyészség tájékoztatása szerint a vádlott 5 esetben kisebb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalást, 3 esetben pedig csalás vétségét követhette el. A vádirat szerint a férfi 2025. januárjában különféle kalórákat hirdetett meg egy közösségi oldal apró hirdetési felületén és egy licit csoportban. A vevőktől átvette a vételárat, az órákat azonban nem postázta el, és a pénzt sem fizette vissza. A csalásokkal 7 embert károsított meg, köztük egy békési férfit is. Az okozott kár egy-egy esetben 22.000 és 112.000 forint között volt. A vádirat egy másik esetről is beszámol. A férfi egy Pest vármegyei nőnek 2 koncertjegyet értékesített egy közösségi oldalon. A jegyeket ugyan elküldte, ám a koncert helyszínén kiderült, hogy azokat korábban már felhasználták, ezért a sértett nem tudott belépni a rendezvényre. A többszörösen büntetett előéletű férfi jelenleg is jogerős szabadságvesztését tölti. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. Emellett azt is kezdeményezte, hogy a bíróság kötelezze a vádlottat a sértetteknek okozott kár megtérítésére. Európa legjobb U18-as korosztályú gyaloglói mérték összetudásukat nemrégiben Olaszországban, az 5000 méteres versenyszámban. A kontinens viadalon a térséget a békés csabai Alföldi Sára Kata és a békési Kelemen Bernadett képviselte. A békés csabai atlétikai klub versenyzője 23 perc 49,06 másodperces egyéni csúccsal a 8. pontszerző helyen ért célba, míg a békési Dac fiatalja a 22. helyen végzett. Az Európa-bajnokságon. Alföldi Sára Kata bátran kezdte a versenyt, és végig az élmezőnnyel haladt. A magas páratartalom miatt már a második körben szükség volt a frissítésre, miközben a mezőnyben komoly taktikai csata alakult ki. 2 kilométer után 10 fős élcsoport formálódott, amelynek a békés csabai versenyző is tagja maradt. A 3. kilométernél a későbbi győztes, az olasz Rebecca Alessandro ritmust váltott és ellépett riválisaitól. Alföldi Sára Kata sokáig tartotta a vezetők tempóját, majd az utolsó kilométeren újabb ritmusváltással és erős hajrával biztosította a 8. helyet. Edzője a 3-szoros olimpikon egykori gyalogló Urbanikné Rosa Mária elmondta, hogy tanítványa a rajtlista 9. helyéről várta a versenyt, ezért elsősorban a jó helyezés megszerzésére koncentráltak, nem az idő eredményre. Hozzátette, hogy Alföldi Sára Kata végig fegyelmezetten összeszedetten versenyzett, minden lehetőséget kihasznált, teljesítményére pedig méltán lehetnek büszkék. A szakember arról is beszélt, hogy a fiatal versenyző már teljesítette az U20-as világbajnokság szintjét, így jó esélye van arra, hogy ott lehessen az augusztus 5-én kezdődő világbajnokságon. Kiemelte ugyanakkor, hogy eddig kizárólag az Európa-bajnokságról összpontosítottak, és ha a szövetség a részvétel mellett dönt, az teljes mértékben megérdemelt lesz. Hangsúlyozta azt is, hogy az idősebb korosztály világbajnokságán nem szeretnének felesleges nyomást helyezni a fiatal atlétára. Július 23-án kihirdették a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így kiderült, hogy a jelentkező közül ki melyik intézményben tanulhat tovább. A hagyományoknak megfelelően Békés Csabán ezúttal is pontváró fesztivállal készültek az eseményre. Az Egyesület Békés Csabai Fűságáért által szervezett rendezvény délután 16 órakor kezdődött a Csaba Gyöngye Kulturális Központ Stég színpadán. A felvételi ponthatárokat este 20 órakor tették közzé. A szervezők a várakozás idejére ingyenes koncertekkel, előadásokkal és Karrier Expo-val várták a fiatalokat. A rendezvényre ezúttal is sok érdeklődő látogatott el, akik közösen követték a felvételi eredmények kihirdetését. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
2: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
0: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
2: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
0: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
3: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, ami jár.
2: Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
5: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
7: Reklámot hallottak.

0: I guess you moved on really easily.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
4: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
5: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
7: Reklámot hallottak.

0: Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A kormány bejelentette a 15 évre szóló 3550 milliárd forintos keretösszegű Baross Gábor vasútfejlesztési tervet, amelynek célja a hazai vasúti infrastruktúra és járműpark átfogó korszerűsítése. A döntően uniós forrásokból megvalósuló program részeként megújul a járműflotta, sor kerül a 10 legforgalmasabb vasútállomás azonnali felújítására, valamint fejlesztik a vidéki nagyvárosok agglomerációs és kistérségi közlekedését is. A fejlesztések eredményeként a fővonalakon elérik a 100 km/órás átlagsebességet és garantálják a teljes körű akadálymentesítést. Veszélybe kerülhet a hazai vérellátás, miután az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt azonnali segítségnyújtást kér, hiszen a betegellátáshoz naponta 1600 és 1800 közötti véradóra lenne szükség. A szervezetek arra kérik a 18 és 65 év közötti felnőtteket, hogy a következő napokban szálljanak egy órát a véradásra. Ősszel visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi ellátórendszerbe, megszüntetve a korábbi rendészeti irányítást. A büntetés végrehajtás tájékoztatása

feszítő okainak feltárására helyezik a hangsúlyt. Önvezető autók jelennek meg a forgalomban Magyarországon. Zalaegerszeg kijelölt közútjain hamarosan két darab önvezetési képességekkel

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Békés Csaba, 2 Egyházi út 18.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig indul a kívánság műsor, üdv a fedélzeten, hozom a jó zenéket és az üzeneteket a következő percekben, meg annyi fontos gondolat bekészítve rádiózzunk együtt.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Itt a kívánság műsor és egy üzenetünk mára is beidőzítve. Sziasztok, Meszlényi Károly ma ünnepli a 48. születésnapját. Nagy szeretettel köszöntjük, üdvözöljük a mai nap alkalmával. Bogi és Julcsi írta nekünk ezt az üzenetet. Mi is nagyon boldog születésnapot kívánunk Károlynak egy most érkező dallal.

Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában szól a kívánság műsor. A mai névnaposaink az Olgák és a Liliánák, nekik nagyon boldog névnapot, ezzel a gondolattal a kívánság műsor pedig a végéhez is ér, de a folytatásban is együtt lehetünk meg annyi jó dallal.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Jeles évforduló a mai koncertek szempontjából, ugyanis képzelje, 1986 éppen eme napján Budapesten a Népstadionban 70 ezer néző előtt lépett fel a Queen együttes, hát azóta emlegetheti az, aki nem volt ott, és az is, aki ott volt. Én úgy gondolom, a következő órában is meg annyi jó dalt felemlegetek, majd érkeznek a kedvencek, és természetesen együtt rádiózhatunk egészen délután 2-ig.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Ebben az órában a bálnák csodálatos világával ismerkedünk majd meg az érdekességeink között, és meg a jó zene bekészítve erre a 60 percre is.

0: Csaba Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
2: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
1: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, ami jár.

0: Pizza.hu,
1: vagy hívj minket telefonon.
0: Bárka.
1: Bárka.
0: Ugyanaz a csapat,
1: ugyanaz a minőség,
0: új név,
1: új kaland.
0: Gyere, kösd ki nálunk.
2: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Nem tudom, hallott-e már arról, hogy a bálnák dalai több száz kilométerre is elhallatszanak az óceánban. A kékbálnák mély hangjai olyan frekvencián szólnak ugyanis, hogy más bálnák hatalmas távolságból is meghallják azokat. Ez az óceánok egyik leghosszabb beszélgetése, gyakorlatilag a tudósok szerint. Én pedig hozok egy igen jó dalt a folytatásra is.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában szól, a délutáni zenés információs magazin műsor. Ennek a végéhez értünk, én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt mintegy két órában. További szép napot!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Az utolsó júliusi hétfő délutánon szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Csaba, én Debreceni Ilona vagyok. Most van nyár, most van itt a feltöltődés ideje. A kikapcsolódáshoz mi a kedvencekkel járulunk hozzá. Őszintén remélem a ma délutáni zenei válogatásban mindenki talál kedvére valót.

0: A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
2: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
1: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
3: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Reklámot hallottak.

0: Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: A nyár legjobb zenéi, a tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba július 27-én. Ifjabb Alexandre Dumas, francia író, 1824-ben született e napon. Bölcs volt, okos és igazán jó humorral rendelkezett. Szerinte a zsenialitásnak megvannak a maga határai. A hülyeség azonban nincsen korlátok közé szorítva. Továbbá szerinte minden a kevésben rejlik. A gyermek kicsiny, és már is magába zárja az embert. Az agya szűk, ám mégis abban ütnek tanyát a legnagyobb gondolatok. És milyen kicsi pont a szem, mégis mérföldeket ölel át egyetlen pillantással. Végül, de nem utolsó sorban, a házassággal kapcsolatos gondolatát osztom meg. A házasság gondjai olyan súlyosak, hogy csak ketten tudják elviselni, sokszor pedig csak hárman. Remélem, hogy a Csabát mindenki hallgatja. Itt szólnak a kedvencek.

0: alone.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója.

A tegnap is a ma kedvencei a nyár legjobb zenéi itt a Csabán szólnak. Emlékezzünk meg Báró Ötvös Lórándról. A világhírű magyar fizikus, geofizikus, a torziós inga feltalálója, miniszter, 1848. július 27-én született. Bizony, vészterhes időkben. A család jogásznak szánta, ám ő inkább a természettudományokhoz vonzódott, így aztán a Heidelbergi Egyetemen tanult. Tudományos munkásságát a gravitáció és a föld mágnesesség témakörében folytatta. Igen jelentős felfedezése volt, hogy a föld felszínén kelet felé mozgó testre nagyobb centrifugális előhat, mint a nyugat felé haladóra. A bizonyítást követően ezt az effektust ötvös effektusnak nevezték el. A 19. század végén vallás- és közoktatásügyi miniszternek nevezték ki, 7 hónapos minisztersége alatt 400 új népiskolát hozott létre. Munkássága mellett pedig sportemberként, hegymászóként is ismert volt, Dél-Tirolban 1902-ben éppen ezért csúcsot neveztek el róla. Emlékezzünk ma Ötvös Lórándra!

0: Napi is a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
6: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
8: Szemét.
9: Levittem.
8: Villany.
9: Befizettem.
8: Klíma.
9: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
8: Hol?
9: kaisai.hu.
10: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
11: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
10: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, ami jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
12: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
13: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
14: Reklámot hallottak.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Kellemes nyári délután, szép napot mindenkinek, ez a Csaba 88.9. július 27-én. Szent Jakab, vagy más néven Áldás Hava van. A névnaptárban ma az Olga és a Liliana nevek szerepelnek. A Liliana angol latin eredetű név, jelentése lilium, míg az Olga germán orosz eredetű, jelentése egészséges, boldog. Legyen ilyen minden ünnepelt. Isten éltesse a szülinaposokat is. Ők ifjabb Alexandre Dumas-val születtek egy napon. Ajándékba tőle hozok idézetet. Sokszor a gyermekségek okozzák a legnagyobb örömünket. Azt kívánom, minden ünnepeltnek legyen része örömben.

0: Csaba.
1: A tegnapi Soma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak. Néhány érdekesség Alexandre Dumasról, az ifjabbikról, aki 1824-ben pontosan ezen a napon született. Édesapja, idősebb Alexandre Dumas törvénytelen gyermekeként. Édesanyja, apja emeleti szomszédja volt, női szabóként dolgozott. Az édesapa hivatalosan csak akkor ismerte el fiát, amikor az már írásaival kiemelkedett a szegénységből és jó módban élhetett. Ezután már mindent megtett azért, hogy fia a lehető legjobb neveltetést kapja, de az ifjabb Dumas a különböző előkelő bentlakásos kollégiumokban nem feledte gyerekkorának nélkülözését. Míg idősebb Dumasnak a Monte Cristót és a D'Artagnan történeteket köszönhetjük, addig az ifjabb Dumas többek között a kamíliás hölgyel ajándékozott meg minket. A kedvencek pedig remélhetőleg jó kedvel.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként. Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el. Utána az árak visszatérnek a jelenbe. Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke. Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
4: kaisai.hu.
5: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be. Csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Nyárias hangulatban szólnak a kedvencek, ez a Csaba. Nyári programot hoztam. Augusztus 1-én Verebes Linda és Pindrok Csaba érkezik a Szarvasi Vízi Színházba. Előadásuk címe Házas párbajok. Ez a formabontó, humoros, mégis romantikus est nem más, mint egy interaktív terefere. A mi szövetségünk, ez a csodálatos alkalmazkodó szerelem és folytonos csörte, már 26 éve tart, mondja a házas pár. Mi elmeséljük a mi történetünket, és eljátsszuk az önökét. Így szól a csalogató a Házas párbajok című előadásra, Verebes Linda és Pindrok Csaba estjére, augusztus 1-ére. További részletek a vízi színház.hu weboldalon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Kiemelt pénzügyi átalakításról döntött a kormány a 100 milliárd forintos gondosóra program esetében a teljes uniós forrásvesztés elkerülése érdekében. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a projektet kivették az Európai Uniós finanszírozásból, és más fejlesztést tett.

túlélések miatt eljárások indulnak. Kihirdették a 2026-os felsőoktatási felvételi ponthatárait, amelyek alapján idén 101.572 hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptemberben. A jelentkezők 72%-a nyert felvételt, és 10-ből 8 diák állami finanszírozású képzésben tanulhat. A legnépszerűbb terület a gazdaságtudomány lett, a legtöbb hallgatót az ELTE fogadja, a legmagasabb pontszám pedig a Corvinus angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakához kellett. Balatonszemesen avatták fel Magyarország első és a világ harmadik között.

0: jóváhagyásával. Az ünnepélyes avatáson az énekes egykori személyi asszisztense Peter Friston is jelen volt díszvendégként. Veszélybe kerülhet a hazai vérellátás, miután az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt azonnali segítségnyújtást kér, hiszen a betegellátáshoz naponta 1600 és 1800 közötti véradóra lenne szükség. A szervezetek arra kérik a 18 és 65 év közötti felnőtteket, hogy a következő napokban szálljanak egy órát a véradásra. A Körös Hírcentrum weboldalán további híreket és hasznos információkat is találnak.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: kedvencei.
1: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek. Július 27-e van ifjabb Alexandre Dumas születésének évfordulója. Ő írta a Kaméliás hölgyet. Vajon ki is volt az a bizonyos Kaméliás hölgy? Hamarosan kiderül, mint ahogyan az is, hogy csak egyetlen egy hibája volt. De vajon az mi lehetett? A válaszra már nem kell sokat várni, néhány kedvenc múlva hozom.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Zápor, zivatar kialakulhat. Időnként élénk lehet a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szemét.
1: Levittem.
2: Villany.
1: Befizettem.
2: Klíma.
1: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
1: kaisai.hu.
3: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
4: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
3: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
4: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
3: digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
5: Miért szeretem a csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630-98-55-798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
8: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
9: Internetix.
8: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
9: Internetix.
8: Díjmentes bekötés.
9: Internetix.
8: Legmodernebb optikai hálózat.
9: Internetix.
8: Megbízható, elérhető, korlátlan.
9: Internetix.
8: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
9: Internetix.
8: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
10: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Szeretjük a jó zenéket, ezért szólnak itt a tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Különleges írásra bukkantam, a lustaházi asszony trükkjére. Gondoltam, megosztom. 10 perces sejem dzsem, ez nem más, mint egy recept, amihez áfonya szeder, chia mag és vaníliás túrókrém kell. Fogjuk a bogyós gyümölcsöket, villával durvára törjük, és belekeverjük a chia magot. Hagyjuk állni, egészen addig, amíg bezselésedik. Ekkor poharakba rétegezzük, mégpedig a vaníliás túrókrémmel. Attól lesz a lustaházi asszony receptje, hogy nem kell órákig főzni a lekvárt a meleg konyhában. Hogyha chia magot használunk, akkor az hidegen is megköti a gyümölcs szaftját. 15 perc alatt eljutunk a zselés, sejmes, főzés nélküli dzsemig, és most el is jutottunk a következő kedvencig.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A legjobb válogatásban itt a Csabán szólnak a kedvencek. Kellemes kikapcsolódást, szép nyári délutánt mindenkinek. Július 27-e van. 1824. július 27-én született ifjabb Alexandre Dumas, francia regényíró, a Kaméliás hölgy megalkotója. A Kaméliás hölgy egyébként létező hölgy. Dumas múzsája volt egy bizonyos Méri, aki nem kérdés, nagyon is fontos szerepet játszott az író életében. Nem csoda, hogy levette a lábáról a szerzőt, hiszen Méri tekintélyes könyvtárral rendelkezett, és annak tartalmát bármikor kész volt megvitatni, emellett pedig gyönyörűen zongorázott. Egyetlen hibája talán az volt, hogy szeretett hazudozni. De ez alul is felmentette magát, mondván, hogy a hazugság fehéríti a fogakat. Emlékezzünk ma Alexandre Dumas-ra, közben pedig szóljanak a kedvencek, még pedig a legjobb válogatásban itt a Csabán.

0: My baby said.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
3: Körös Hírcentrum.
1: Programajánló.
4: Az apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: A programajánlót támogatta a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
7: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
8: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
9: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
10: Szemét.
11: Levittem.
10: Villany.
11: Befizettem.
10: Klíma.
11: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
10: Hol?
12: kaisai.hu.
13: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Az elmúlt 20 év legjobb dalai a legjobb válogatásban itt a Csabán szólnak. Szép napot mindenkinek, mármint hogy a folytatásra is, hiszen nekem most búcsúzni kell, de holnap természetesen megint csak jövök, és mesélek majd arról, hogy vízipark napot és tejcsokoládé napot is ünnepelhetünk. További szép nyári délutánt, kellemes kikapcsolódást kívánok a kedvencekkel, viszont hallásra!

amelynek célja a hazai vasúti infrastruktúra és járműpark átfogó korszerűsítése. A döntően uniós forrásokból megvalósuló program részeként megújul a járműflotta, sor kerül a 10 legforgalmasabb vasútállomás azonnali felújítására, valamint fejlesztik a vidéki nagyvárosok agglomerációs és kistérségi közlekedését is. A fejlesztések eredményeként a fővonalakon elérik a 100 km/h átlagsebességet, és garantálják a teljes körű akadálymentesítést. A babaváró hitel kamatmentességének megőrzéséhez elengedhetetlen a gyermekvállalás teljesítésének határidőben történő igazolása a bank felé. A pénzintézetek a gyermek születési

0: piaci kamatozásúra vált, és az addigi kamattámogatást egy összegben kell visszafizetni. A hazánkon alkalmazott földi kémiai szúnyoggérit és a csípőszúnyogok mellett a beporzó rovarokat is jelentős mértékben pusztítja, derült ki a Huren Ökológiai Kutatóközpontjának legfrissebb terepi vizsgálatából. A kutatók megállapították, hogy a kezelt területeken a szúnyogok száma átlagosan 45%-kal csökkent, ám a művelet nem szelektív, így az engőlegyek, méhek és lepkék egyedszáma is jelentősen visszaesett. A szakemberek emiatt a jelenlegi gyakorlat átgondolását, valamint a biológiai védekezés és az integrált szúnyoggyérítés előtérbe helyezését javasolják. Ha lemaradtak volna híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a leges legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Amen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu. Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
2: bármikor. Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: A Gyula Furt összekötő úton vasúti átjárót építenek. Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, valamint Dobozon több helyen, általában félpályás útlezárással. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
4: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
6: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
7: Mégis megyek kedvenc rádió.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
5: Részletek ácsfa.hu.
4: Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Június 27-e, hét hő van, üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A mai napon a Liliánák és az Olgák ünneplik névnapjukat. A Liliana, vagyis Lili női név több idegen név, a Karolina, az Elizabeth és a Júlia közös becenevéből önállósult név, nincs összefüggésben a hasonló hangzású angol Lili szóval, amelynek a jelentése Lilium. Az Olga női név a Helga orosz formájából származik. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, a folytatásban érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok! Please.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 27-e hétfő van, 40 évvel ezelőtt Budapesten a Népstadionban 70 ezer néző előtt lépett fel a Queen együttes. A Magic Tour a Queen Rock együttes 1986-os utolsó eredeti felállású koncertturnéja volt, ezen az estén hangzott el a mára-már legendássá vált Tavaszi szél vizet áraszt is. Megyünk is tovább, hölgyeim és uraim, a folytatásban érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: tegnap is a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 27-e, hétfő van, 117 évvel ezelőtt Orville Wright felállította az akkori leghosszabb repülési rekordot, ami 1 óra 12 perc és 40 másodperc volt. Ezt egy katonai repülő kipróbálása során sikerült elérnie. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok!

Ez itt a Csaba Rádió a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek!

0: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 27-e hétfő van, 251 évvel ezelőtt született Brunswick Teréz, a magyarországi óvoda ügy úttörője, a kisgyermek nevelés és a nőnevelés kiemelkedő alakja. Nevéhez fűződik Közép-Európa és Magyarország legelső óvodájának megalapítása. Az első óvodát 1828. június 1-én Budán a Mikó utcában nyitotta meg Angyalkert néven. Példáját követve országszerte, sőt külföldön, például Münchenben is további kisdedóvókat alapított. Aktívan küzdött a nők oktatásáért, unoka húgával, Teleki Blankával közösen vett részt az első magyar nőnevelő intézet létrehozásában. A hazai hagyomány szerint ő állította az első karácsonyfát Magyarországon 1824-ben a martonvásári Brunswick kastélyban. Hölgyeim és uraim, megyünk is tovább a folytatásban, jönnek a legnagyobb slágerek, kellemes rádióhallgatást és kellemes hétfőt kívánok!

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. július 27-e hétfő délelőtt 10 óra van, lássuk miről is lesz ma szó. Megszűnt a piacot kettévágó épületsor Békés Csabán. Több tűzeset és viharkár miatt riasztották a tűzoltókat Békés vármegyében. Internetes órákkal csapott be vevőket, Békés is értett is van az ügyben. 8. helyen zárt a Békés Csabai gyalogló az U18-as Európa bajnokságon. Jelentős átalakuláson megy keresztül a Békés Csabai piac. Elbontották a régi úgynevezett tornyos büfésort, amely hosszú éveken át elválasztotta egymástól a piac régi és új részét. A munkálatoknak köszönhetően július végétől egy tágasabb, átjárhatóbb árusító tér várja a látogatókat. A Békés Csabai vagyonkezelő ZRT vezérigazgatója Kozma János elmondta, hogy a lebontott épületsor volt a piac legrégebbi része. Korábban büfék működtek benne, később azonban már főként raktárként használták, így elveszítette eredeti funkciót. Hozzátette, hogy miközben a piac többi része, köztük a csarnok, a zöldségpiac és a korábbi zsibvásárterület megújult, ez az épület változatlanul megmaradt. A vezérigazgató szerint a bontást hosszabb előkészítés előzte meg, mivel az ingatlan nagy része magántulajdonban volt. A város fokozatosan felvásárolt az épületrészeket, a fennmaradó ingatlanokat pedig az önkormányzat kisajátította, így az egész épület önkormányzati tulajdonba került. A régi épület sor helyén nem épül új létesítmény, ehelyett egy közlekedőutat alakítanak ki, amelynek két oldalán árusító helyeket hoznak létre, hasonlóan a piac többi szabadtéri részéhez. Kozma János kiemelte, hogy a korábbi épület jelentősen megnehezítette a közlekedést. Az új és a régi piac részt csupán egy szűk átjáró kötötte össze, ezért sok látogató nem is ment át a másik oldalra. A bontás után azonban a két terület egyben nyílt, így a piac egységesebbé és könnyebben bejárhatóvá vált. A munkálatokból már csak a burkolat befejezése van hátra. A tervek szerint a felújítás július végére elkészül, ezt követően a látogatók birtokba vehetik az új közlekedő és árusító teret. A beruházás során a burkolási munkák közel 15 millió forintba, az épület bontása pedig csak nem 12 millió forintba került. A katasztrófa védelem egységeit a múlt hét első felében összesen 6 tűzesethez és 8 műszaki mentéshez riasztották, a beavatkozások között szabadtéri tüzek, valamint a viharos szél és a korhadás miatt kidőlt fák okozta a károk is szerepeltek. A legjelentősebb tűzeset Mezőhegyes külterületén történt, ahol egy kukoricatábla mellett mintegy 400 négyzetméteren égett felhalmozott növényi hulladék. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a lángok nem terjedtek át a lábon álló termére. A Békésvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője, Maghajda Bence tűzoltó főhadnagy elmondta, hogy egy ilyen tüzet akár egy munkagép szikrája, egy üvegszilánk által összegyűjtött napsugár vagy egy eldobott cigarettacsik is okozhat. Hozzátett, hogy szeles időben ezek a tüzek rendkívül gyorsan tovább terjedhetnek. A szóvivő arról is beszélt, hogy a katasztrófa védelem 2 éve kezdte rendszeresen alkalmazni a drónokat a beavatkozások során. Kiemelt, hogy nagy kiterjedésű tüzeknél a drón légi felderítést végez, így a tűzoltás vezető pontosabb képet kap a helyzetről, a hőkamerával pedig a még izzó gócpontok is könnyebben megtalálhatók, ami hatékonyabbá teszi az oltást. A műszaki mentések során is akadt bőven feladat, Dánfokon egy mintegy 10 méteres fa dőlt egy épületre, amely megrongálta a tetőt és a felszerelt napelemrendszert is. Maghajda Bence felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenlegi száraz időszakban még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani. Hangsúlyozta, hogy otthoni tűzrakás esetén mindig gondoskodni kell a megfelelő oltóeszközökről. A szóvivő azt is tanácsolta, hogy nyaralás előtt minden lehetséges elektromos készüléket érdemes kihúzni a konnektorból, minden nyílt lángot, például a gyertyákat el kell oltani, és meg kell győződni arról, hogy valóban megszűnt a tűzveszély. Hozzátett, hogy Békés Csabán a lencsési lakótelep közelében is elektromos tűzhöz riasztották a tűzoltókat, miután egy harmadik emeleti lakásban berendezési tárgyak gyulladtak ki.

0: 8 rendbeli csalás miatt emelt vádat a Békés Csabai járás ügyészség egy 47 éves borsodi férfi ellen, aki internetes hirdetésekkel több embert is megtévesztett országszerte. A Békés Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a vádlott 5 esetben kisebb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalást, 3 esetben pedig csalás vétségét követhette el. A vádirat szerint a férfi 2025. januárjában különféle karórákat hirdetett meg egy közösségi oldal apró hirdetési felületén és egy licit csoportban. A vevőktől átvette a vételárat, az órákat azonban nem postázta el, és a pénzt sem fizette vissza. A csalásokkal 7 embert károsított meg, köztük egy békési férfit is. Az okozott kár egy-egy esetben 22.000 és 112.000 forint között volt. A vádirat egy másik esetről is beszámol. A férfi egy Pest vármegyei nőnek 2 koncertjegyet értékesített egy közösségi oldalon. A jegyeket ugyan elküldte, ám a koncert helyszínén kiderült, hogy azokat korábban már felhasználták, ezért a sértett nem tudott belépni a rendezvényre. A többszörösen büntetett előéletű férfi jelenleg is jogerős szabadságvesztését tölti. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. Emellett azt is kezdeményezte, hogy a bíróság kötelezze a vádlottat a sértetteknek okozott kár megtérítésére. Európa legjobb U18-as korosztályú gyaloglói mérték összetudásukat nemrégiben Olaszországban, az 5000 méteres versenyszámban. A kontinens viadalon a térséget a Békés Csabai, Alföldi Sára Kata és a békési Kelemen Bernadett képviselte. A Békés Csabai Atlétikai Klub versenyzője 23 perc 49,06 másodperces egyéni csúccsal a 8. pontszerző helyen ért célba, míg a békési Dac fiatalja a 22. helyen végzett. Az Európa-bajnokságon. Alföldi Sára Kata bátran kezdte a versenyt, és végig az élmezőnnyel haladt. A magas páratartalom miatt már a második körben szükség volt a frissítésre, miközben a mezőnyben komoly taktikai csata alakult ki. 2 kilométer után 10 fős élcsoport formálódott, amelynek a Békés Csabai versenyző is tagja maradt. A 3. kilométernél a későbbi győztes, az olasz Rebecca Alessandro ritmust váltott és ellépett riválisaitól. Alföldi Sára Kata sokáig tartotta a vezetők tempóját, majd az utolsó kilométeren újabb ritmusváltással és erős hajrával biztosította a 8. helyet. Edzője a háromszoros olimpikon egykori gyalogló Urbanikné Rosa Mária elmondta, hogy tanítványa a rajtlista 9. helyéről várta a versenyt, ezért elsősorban a jó helyezés megszerzésére koncentráltak, nem az idő eredményre. Hozzátette, hogy Alföldi Sára Kata végig fegyelmezetten összeszedetten versenyzett, minden lehetőséget kihasznált, teljesítményére pedig méltán lehetnek büszkék. A szakember arról is beszélt, hogy a fiatal versenyző már teljesítette az U20-as világbajnokság szintjét, így jó esélye van arra, hogy ott lehessen az augusztus 5-én kezdődő világbajnokságon. Kiemelte ugyanakkor, hogy eddig kizárólag az Európa-bajnokságra összpontosítottak, és ha a szövetség a részvétel mellett dönt, az teljes mértékben megérdemelt lesz. Hangsúlyozta azt is, hogy az idősebb korosztály világbajnokságán nem szeretnének felesleges nyomást helyezni a fiatal atlétára. Július 23-án kihirdették a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így kiderült, hogy a jelentkező közül ki melyik intézményben tanulhat tovább. A hagyományoknak megfelelően Békés Csabán ezúttal is pontváró fesztivállal készültek az eseményre. Az Egyesület Békés Csabai Fűságáért által szervezett rendezvény délután 16 órakor kezdődött a Csabagyöngye Kulturális Központ Stég színpadán. A felvételi ponthatárokat este 20 órakor tették közzé. A szervezők a várakozás idejére ingyenes koncertekkel, előadások és Karrier Expo-val várták a fiatalokat. A rendezvényre ezúttal is sok érdeklődő látogatott el, akik közösen követték a felvételi eredmények kihirdetését. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
4: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
3: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallható a jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Július 27-e, hétfő van. 127 évvel ezelőtt született Karácsony János, elismert erdélyi magyar festőművész, grafikus és rajztanár. Életműve és művészete elválaszthatatlanul összefort szülőföldjével, a Gyergyói medencével, emiatt gyakran emlegetik a Gyergyó festője vagy Gyergyó krónikása jelzőkkel. Gyergyó Szent Miklóson született, egy helyi erdélyi örmény család sarjaként. Tanulmányai után visszatért szülővárosába, ahol évtizedeken át rajztanárként dolgozott és alkotott. 1941-től a neves Erdélyi Képzőművészeti Egyesülés a Barabás Miklós cég tagja és rendszeres kiállítója lett. Kortársai csendes, szerény és visszavonult emberként ismerték, aki távol tartotta magát a hangos művészeti közélettől. A folytatásban pedig jönnek a legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes hétfőt kívánok mindenkinek!

0: Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: A tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Halló mindenkinek! Hozom a jobbnál jobb dalokat. Remélem ti is vágytok a kedvenceinkre, amit közösen fogunk hallgatni. Szépen sorban, néhány Szalai Balázs vagyok. Jó rádiózást nektek!

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Új dallal melegít a nyári albumra a Rolling Stones. Itt az In the Stars című szerzemény, amely júliusban érkező korong egyik előfutára. A zenekar szerint ez a dal jól mutatja majd az új lemez hangulatát, hiszen egyszerűen modern és olyan klasszikus, mint amit a Stompon megszoktunk már. Az új albumon ráadásul még hallható lesz a néhai Charlie Watts játéka, vendégként pedig többek között Paul McCartney és Robert Smith tűnik fel rajta. Na, a Rolling Stones egyelőre nem jelentette új turnét, de a rajongók már most találgatják, hogy vajon bemutatják-e Mick Jaggerék élőben is az új dalokat, amely közül tehát mi most az első előfutárt halljuk.

0: Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Robotok segítik a munkát egy siófoki szállodában. Az új technológiát a Hotel Azurban tesztelik. Robotok segítenek takarítani, felszolgálni, és még a vendégek tájékoztatásából is kiveszik a részüket. A szálloda vezetése szerint az automatizált eszközök elsősorban a munkaerőhiány enyhítését szolgálják, ám a vendégek körében hatalmas sikert aratnak az idei nyáron. A robotok egyelőre tesztüzemben működnek a siófoki hotelben.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ha tetszettek az este eddigi dalai, akkor mindenképpen maradjatok velünk. Igazán jó kis lágereket ígérhetek nektek a folytatásra is. Hétfőn, hello ismét, CH Szalai Balázs vagyok. Remélem, hogy a most elindult egy órát is együtt fogjuk tölteni. Jó rádiózást hozzá!

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Megújuló fesztivál élményt ígér, idén a Sziget nagy átalakulással készül, ugyanis a főváros legnagyobb fesztiválja 11 különböző negyed várja majd a látogatókat, a hip-hoptól az elektronikán át a művészetekig. Visszatérnek közben az ikonikus helyszínek is, aztán lesznek chillzónák, valamint vadonatúj gasztró élmények. A szervezők azt szeretnék, hogy a Sziget újra egyszerre legyen nemzetközi, budapesti és kimondottan nagyon is saját fesztivál élmény.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Új balladával jelentkezett Sky Newman, aki kimondottan hölgyeknek dedikálta a friss szerzeményt. A BBC Sun idei győztese most jött ki a vadonatúj koronggal. Ez már a második anyaga, amelyet a Woman I Am című kislemez vezet fel.
3: Our cycles are in sync, it's bigger than you think.

0: break my heart.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csabarádió. Csabarádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba.
1: Folytatjuk a kedvenceitekkel most rögtön, még egy órát elindítok a hétfő esténkből. Bőven van hátra ebben jó néhány kellemes dal. Sok-sok új és régi slágerén Hászalai Balázs vagyok. Hello ismét! Töltsük együtt ezt a maradék kis időt a hétfő estéből. Oh,

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csoma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csoba Rádió.
2: Ismét Depeche Mode slágerrel, feldolgozással lepte meg rajongóit a Dot Leopard. A brit rock legendák Naked Personal Jesus-t vitték színpadra, méghozzá Las Vegasban. A koncertverzió a Caesars Palace legendás Colosseum koncerttermében hangzott el, ahol a banda jelenleg egy exkluzív koncertsorozatot tart. A rajongók szerint ez a klasszikus egy egészen új arcát mutatta meg. A sötét elektronikus hangzás helyett ezúttal kemény gitárok és klasszikus stadion rock hangulat uralja a feldolgozást. A Def Leppard egyébként már többször is fellépett Vegasban, de a mostani rezidencia különleges állomás számukra, hiszen először játszanak ezen az ikonikus színpadon.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ahogy az várható volt, jött egy nyári sláger Calvin Harris-től, az ír énekes dalszerző Jazzy oldalán írta ki magából a legújabb szerzeményt, az a Satisfy. A skót lemezlovas idén Guinness rekordot döntött, amikor Brazíliában több mint 1,5 millió ember előtt játszott. Nem sokára pedig folytatja a világ első két heti rezidenciáját az egyik híres klubban Ibizán, elindítva 5. sikeres szezonját a szigeten. Ezen kívül Las Vegasban is visszatérő rezidens marad, valamint számtalan világ körüli fellépés meghívása is van. Jelenleg amúgy ő a 18. leghallgatottabb előadó a Spotify-on. Az énekes Jazzy pedig Dublinból származik, és bár kevesebb, mint 5 éve aktív, több platina lemezzel is büszkélkedhet már.

A hét első napját zárjuk le, a kedvenceket itt hagyom azért nektek éjszakára is, holnap pedig a szokott időben este játszom majd ezeket. Remélem, hogy kedden is találkozunk. Most éjszakára kívánok nektek jó pihenést, Hászalai Balázst hallottátok.

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Több mint 200 új hallgató kezd a Gál Ferenc Egyetem gazdasági karán. Lemond önkormányzati mandátumáról Polgár Zoltán. Általános horgászati tilalom a Fekete-Körös teljes magyarországi szakaszán. Új turisztikai fejlesztések tették vonzóbbá a várhelyi tábort Szeghalmon. Már is mondom a részleteket. Kihirdették a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így eldőlt, hogy a jelentkezők mely intézményekben kezdhetik meg tanulmányaikat. A Gál Ferenc Egyetem gazdasági karán több mint 200 gólya indulhat el szeptemberben, ismertette dr. Árpási Zoltán dékán. A felvételi rendszerben összesen 500 pontot lehetett szerezni, a középiskolai tanulmányi és érettségi eredmények alapján legfeljebb 400-at, ehhez társult a maximum 100 intézményi pont. A felvi.hu oldalon közzétett ponthatárok alapján alakult ki, hogy hány ponttal lehetett bejutni a gazdasági kar különböző szakjaira. A karon több alapképzés indul nappali munkarendben állami ösztöndíjas formában. A DK-n elmondta, hogy a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügyi számvitel, valamint a műszaki menedzser szakok a legnépszerűbbek. A műszaki menedzser képzés jelentős létszámmal indul, nem csak nappali, hanem levelező munkarendben is. A felső oktatási szakképzéseknél továbbra is a gazdálkodási és menedzsment, illetve a pénzügyi számvitel a meghatározó. A gazdasági karon jelenleg nagyjából 650 hallgató tanul, ez a létszám évek óta stabil, ami fontos alapot ad a további fejlődéshez, tette hozzá dr. Árpási Zoltán. Úgy véli, az elmúlt időszak tudatos építkezése meghozta a várt eredményt, a térség középiskoláival kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően a hallgatók döntő többsége Békésvár megyei. Bízik abban, hogy a jövőben újabb szakok indítására is lehetőség nyílik. Felidézte, hogy a békéscsabai felső oktatás 40 éves múltra tekint vissza. Korábban bejelentették, hogy a Békésvár megyei kormányhivatal, a Szegedi Tudományegyetem és a Gál Ferenc Egyetem háromoldalú együttműködésének eredményeként a következő tanévtől levelező, 2027-től pedig nappali tagozatos jogászképzés is indul Békéscsabán. A felvi.hu adatai szerint az önköltséges levelező formában induló jogászképzésre 355 ponttal lehetett bekerülni. Augusztus 1-ével lemond önkormányzati képviselői mandátumáról Polgár Zoltán, amivel egy időben megszűnik a társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztsége is. A Békési Művelődési Központ munkatársaként azonban továbbra is a városért dolgozik majd. Döntését egy Facebook bejegyzésben jelentette be, felidézte, hogy 7 évvel ezelőtt kapott bizalmat a választóktól, és kezdhette meg munkáját alpolgármesterként és képviselőként. Úgy fogalmazott, hogy a közös történetük nem ekkor indult, hiszen a város vezetői megbízatása előtt 15 éven át szolgált a Békést. 22 év számára nem csupán munkahely volt, hanem hivatás, és ahogy írta, őszintén mindennél jobban szereti a várost. Elmondta, hogy az elmúlt években szinte minden nap hajnalban járta az utcákat, hogy lássa ébredezni a várost, és gyakran ő nyitotta a hivatalt. Szavai szerint számára sosem volt teher a korai kelés, ha a közösségről volt szó, és minden elért eredményt közös érdemnek tart. Bejegyzésében arról is szólt, hogy megváltozott a világ, és vele együtt az emberek is. Úgy látja, hogy sokszor túl gondoljuk a dolgokat és indokokat keresünk ott, ahol nincsenek. Hangsúlyozta, hogy döntése mögött nincsenek rejtélyek vagy drámák, a városvezetőként eltöltött 7 év és az azt megelőző időszak után úgy érzi, eljött az ideje a váltásnak, hogy új utakra lépjen és megtalálja a belső egyensúlyát. A posztban egy bibliai gondolatot is megosztott, amely, mint írta, belső békét és megbocsátást hordoz számára. Kiemelte, hogy a város kulturális életét továbbra is segíti, ugyanúgy, ahogy az elmúlt 22 évben tette.

0: Pénteken délelőtt 11 órától általános horgászati és halászati tilalom lépett életbe a Fekete-Körös teljes magyarországi szakaszán, miután a folyóban ismeretlen összetételű erős szagú uszadék jelent meg. A korlátozás visszavonásig érvényes. A Békés Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának mezőgazdasági osztálya azért rendelte el a tilalmat, mert a Fekete-Körös 19291-es folyószelvényében a várajai úszó vízkiviteli műfelet feltorlódott uszadék állategészségügyi és ökológiai kockázatot jelenthet. A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége közölte, hogy a tilalom nem érinti a fehérköröst, valamint a kettős körösnek az összefolyástól a békési duzzasztóig tartó felső szakaszát. Hangsúlyozták, amint a veszélyhelyzet megszűnik és a tilalmat feloldják, haladéktalanul tájékoztatják a horgászokat. Korábban jelentős mennyiségű, ismeretlen eredetű, erős szakú uszadék gyűlömlett fel a Fekete-Körös Dénes-Majori szakaszán a román-magyar határ közelében. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság merülőfalat helyezett el, hogy megakadályozza a szennyező anyag tovább terjedését. A szakemberek megkezdték a szennyeződés lokalizálását és dolgoznak azon, hogy az uszadék eltávolítása, elszállítása és ártalmatlanítása mielőbb megindulhasson. A káresemény körülményeit a Békés Vármegyei Kormányhivatal illetékes hatóságai vizsgálják. A folyó több pontján vízmintákat vettek, de a laboratóriumi vizsgálatok hivatalos eredménye még nem ismert. A vízügyi igazgatóság harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, és az előzetes eredmények megérkezéséig szünetel a békési duzzasztó rendszerében található vízkivételek üzemeltetése. A Horgász Szövetség tájékoztatása szerint halpusztulást vagy más vízi állatok károsodását eddig nem tapasztalták. A szervezet arra kéri a horgászokat és a folyók rekreációs használóit, hogy kövessék a hivatalos közleményeket és tartsák be a hatályos korlátozásokat. Szeghalmon lezárult az a turisztikai fejlesztés, amely a vízisportok, a horgászok és a kiránduló csoportok számára kínál új lehetőségeket. A város a Top Plus programból 127 millió forintot nyert a várhelyi tábor és környezetének megújítására. Macsári József polgármester elmondta, hogy a projekt nettó finanszírozású volt, vagyis az áfa összegét az önkormányzat saját forrásból biztosította. Ismertette, hogy a tábor területén kis színpadot és nézőteret alakítottak ki, játszóteret építettek a kisebbeknek és nagyobbaknak, valamint tanösvény és mezitlábas ösvény is készült. A polgármester hangsúlyozta, hogy a várhelyi tábor tavasztól őszig folyamatosan kihasznált, és a fejlesztések hatása már érezhető, a helyszín az eddigieknél is vonzóbbá vált, az ország számos pontjáról érkeznek látogatók. A gát túloldalán csordogáló sebeskörös ugyancsak sokakat vonz, nem csak a horgászokat és a vízisportok kedvelőit, hanem a hétvégi strandolókat is. Bár hivatalos strandot nem üzemeltet az önkormányzat, ehhez például úszómester alkalmazása is szükséges lenne, a forró napokon így is megtelik a part. A beruházás részeként a sebeskörös partján sétányt, szalonnasütőhelyeket, padokat és asztalokat, valamint kukákat, mobilmosdót helyeztek ki, hogy kényelmesebb legyen az ott töltött idő. A parton stégeket telepítettek, sólyapályát alakítottak ki, és bérelhető kajakokat, valamint kajakszállító utánfutót is beszereztek. Mivel Újiráznál a Szeghalom közigazgatási területén kikötési pont is létesült, a vízisportok szerelmesei akár Újiráztól a várhelyi táborig is lecsoroghatnak a sebeskörösön. Macsári József hozzátette, hogy a várhelyi tábor árvízi szükségtározó területén fekszik, ami korlátozza a beruházási lehetőségeket, csak mobil felépítményekben gondolkodhatnak, stabil építményekben nem. Mint mondta, ez a besorolás a 80-as évek óta érvényes, és hiába próbálnak változtatni rajta, immár hosszú évek óta a jelenlegi időjárási viszonyok és az elmúlt évek rendkívüli aszályai miatt ez a kategória szerinte kezdi értelmét veszíteni.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körösgél Centrum közéleti műsora.
1: A békéscsabai szlovákok építészeti örökségéről, ezen belül is a posztjénes házak helyzetéről beszélgetünk Kiszei Andrással, Békéscsaba szlovák önkormányzatának elnökével annak apropóján, hogy nemrég egy régi posztjéna került a szlovák tájházba. Többek között szó esett arról, hogy mennyire élhető ma egy ilyen régi ház, esetleg milyen jövőjük lehet.
2: A praktikussági oldalról is nagyon szívesen kérdeznélek, mert én magam sosem éltem ilyen házban. Hogy miért nehéz ezt fenntartani vagy megtartani, hogy egy ilyen típusú ház akár anyagilag többet kíván egy családtól? Nehezebb egy ilyet, mint egy mai modern családi házat életben tartani?
3: Hát ezek régi házak, tehát ezek alsó hangon 100 éves épületek. Alap nélkül, sok esetben összkomfort nélkül. Tehát a posztjénás házak nagy része, az egy bizonyos része, az még mindig cserépkályhával fűtött, vagy valamilyen egyedi kialakított rendszerrel vagy konvektorral fűtött. Tehát ezek elavult épületek. Nekem nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy
2: családi házként ez még működhet.
3: Ehhez hozzá kell nyúlni. Csak az a baj, és én erre akarom rávezetni a csabaiakat, hogy ne úgy nyúljunk hozzá, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntjük. Van például, ugye most a Bartók Béla úton ülünk, és innen nem messze a Damjanich utcában talán, ugye a Damjanich utca melletti utcában, most nem jut eszembe hirtelen az utca neve, de ott van például egy olyan megoldás, hogy egy posztjénás ház állt valamikor, biztos vagyok benne, ugyanis az új tulajdonosok hát vagy lebontották, vagy teljesen eldózerolták, de kísértetiesen, hasonlatosan úgy építették vissza. Ha felújították, akkor azt újították fel, hogy meghagyták a posztján egy oszlopot, legalább meghagyta. Klingertéglával ki van rakva, gyönyörű, szép, tök jó, meg előkert, meg minden. Én ilyen megoldásokra gondolok, de hát ez is egy szélsőséges, hiszen az lenne a legjobb, ha megmaradhatna, ha az elejét meghagynák. Ugye ezek a házak hosszanti elrendezésű, egy ajtó, egy légterű az egész, tehát ajtók választják el nyilván az egyes helységeket, de csak egy bejárat van.
2: Igen.
3: Tehát át kell menni a helységeken. Ez 2025-ben ez egyáltalán nem komfortos. Igen. Tehát az életmódunk az nem ehhez van szokva. Az őseink életmódja, akik többet, vagy erről beszéltünk már, többet tartózkodtak még télvíz idején is a szabadban, mint bent az épületben, az tulajdonképpen csak egy alvó alkalmatosság volt az épület nekik. Manapság ez elképzelhetetlen, amikor többet vagyunk négy fal között, mint a természetben, ez szerintem ez így nincsen jól, de most nem ez a témánk. Tehát nem életszerű ezekben a házakban manapság már a 80-nál fiatalabbaknak élni, hiszen nem volt semmi megelőző élményük ebben a történetben, beköltözni. Én sem tudnék élni egy ilyen épületben, tehát az nem a mi világunk. Ezen mi már régen

0: Nem tudom, hogy ezek a házak, amiket most azért úgy nagyjából valamennyire észben tartotok, nyilván tartotok, ezek még egyébként lakottak, vagy a nagy részük már sajnos nem?
1: Nyilván nincs exakt adatunk ezzel kapcsolatban, de amikről én tudok, azoknak a nagy része lakott. Vagy azért nem lakott, mert éppen most haltak ki belőle. De forgalomban vannak, tehát nem évek óta üresen álló, omladozó romokról van szó, tehát ezek fűtött, gondolom viszonylagosan karban is tartott, hiszen élnek benne. Nem romokról van szó, nem nulláról kéne kezdeni, nekünk összeállítani a faszerkezetet és építeni valamit belőle. Ezek praktikusan minden napi szinten használt épületek, nagy részt.
0: Mesélsz egy picit arról a történetről, vagy arról a részéről, hogy hogyan használták ezeket a házakat? Én ahogy utána olvastam, például akár ezeken a kerítéseken nagyon sokféle fajta üzenetet is közvetítettek, akár az eladósorban lévő lányokról, és stb. Stb. Vannak ilyen sztorik, amiket lehet még azért tudni?
1: Persze, az eladó sorban lévő lányoknál ott ugye a fal alját, tehát a kerítés mögötti rész, az ablak alatti területet körülbelül 50 centi magasban egy világos kék árnyalatú színnel telibe festették, és az eladó sorban lévő lány az pedig kézzel festett rá nagyrészt rózsákat. Arról beszéltünk, hogy a csabai szlovákok virága az a rózsa, nem a tulipán, az a magyaroké, nekünk rózsánk van, és gyönyörű szép mintákat. Ezek a minták egyébként most elő fognak kerülni majd a kiállítás megnyitónál. Egy-kettőt meg fogunk mutatni belőle. A múzeumban őrzik őket, hál' Istennek, nagyon szép darabokat, papírra lefestett mintákat, de az eredeti készítők festették le azokat is, úgyhogy csodálatos. Ezekből be fogunk mutatni most egy párat. A másik pedig az én egyik személyes kedvencem is, ezt még nagymamám is űzte, hogy fokhagymát kötöttek az oszlopokra sokszor. Hát ezt nyilván nem azért, hogy aki arra jár, az szedjen belőle, hanem de értették az arra járók, hogy miért van ott a fokhagyma, távol tartson rossz szellemeket. Valószínű, akkor tették ezt, amikor új volt a ház, vagy amikor új jövevény érkezett a házba, gyermekáldáskor, de én hallottam olyan sztorit is, hogy új disznókat vásárolt a gazda, és annyira babonás volt a mamóka, hogy kirakta, hogy távol tartsa a strigát, a boszorkányt, az ártó szellemeket, magyarul óvja a ház népét. Úgyhogy ilyen történetek vannak.

0: És ezeket honnan tudjátok begyűjteni egyébként? Tehát van, aki még ezeket át tudja adni?
1: Nem.
0: Ezeket a sztorikat?
1: Nem. Ritka. Nagyon ritka. Nagyon ritka. Pont most mentem ki reggel a határba, és pont egy néni jött a buszhoz a Dobozi úton, és vele kapcsolatban jutott eszembe, hogy de jó lenne végre leülni vele, hiszen ő még a régi, még az Ancsi Nercsike néni féle szlovák klubba járt, és mindig emlékszem, hogy ő ott volt, és de most már bottal járt. Tehát ilyenkor mindig a lelkiismert furdallás jön belőlem, hogy mit foglalkozok én itt ilyen könyvírásokkal, meg posztjénákkal, meg mit tudom én mivel, meg ilyen rendezvényel, meg olyan projektekkel, amikor csak ez az egy feladat kéne, hogy fontos legyen most és a következő, reméljük még 5-10 évben, hogy velük leülni és szépen kiszedni belőlük, mert ugye itt egy 80 pluszos generációról van szó, ami 1940 körüli születést feltételez, mondjuk nagymamám 87, igen, úgy. Na most ők akkor születtek, ilyen 1930-tól kezdve születtek. Most a 30-as években azért már a népviseletek már kikoptak. A 30-as években a paraszti kultúra az már úgy, nem azt mondom, hogy visszaszorulóban volt, de úgy egyszerűsödőben, úgy, az is úgy uniformizálódóban volt. Ugye ez kezdődött a férfi viselettel, hogy az egész Alföldön mindenki bőgatyát hordott meg inget. Nem volt benne semmi, nagyon ritka volt a plusz kis huncutság. Egy kalapcsat úgy volt, falunként máshogy volt, tehát hogy azért mindenkinek, mert azért tudták, hogyha ha valahol összefutottak, hogy a környékbeliek felismerték a környező települések lakóit, de ez a 19. század, ez a 20. századra eltűnt. Főleg a férfiak, ugye, ahogy mi emlékszünk az öregekre, hogy fekete hosszú szárú csizma, bőrcsizma nyilván, fekete zakó, nyakig gombolt ing, fekete és fehér, ez a két szín játszott a férfiaknál. Szerintem a férfiak is színesebbek voltak, hál' Istennek. Tavaly egyébként rekonstruáltunk egy 19. századi férfi és női viseletet, tehát egy-egy rend korabeli ruhánk nyilván nem azokból az anyagokból, de megpróbáltuk a lehető legkorhűbben, ezek csak rekonstrukciók, előállítani. Szerintem jól sikerültek, szépek lettek, és a férfi viselet is színes volt régen. Tehát a csabaiak, például a csabai férfiak kék nadrágban jártak. Nem feketében, alapvetően a kék. A csabai nők meg bomlottak egyszerűen a kék színért. Tehát annyira imádták a kéket, nyilván ez a szláv, a szlovák eredet.
0: A kékfestők után ez nem annyira.
1: A kékfestőt azért szerették. Igen, tehát a kékfestő, azért. Nem a kékfestő a kiinduló pont, a kékfestő az, igen, csak már egy eredménye a kék szeretetének. Most a kékfestővel, hogy foglalkoztunk, abban már így bedzegettem ezt a kék témát, de a posztjénás könyvben is előkerül. Nem véletlen, hogy a város főszíne a kék máig. Nem véletlen, hogy ezt választották őseink, a zászlónk színéül ugye rajta a címerrel, és ráadásul a halvány kék, tehát az is a finom árnyalata a történetnek. Mert a csabai szlovák nyelv, ugye azt már említettük, hogy egy 300 éves archaikus nyelv, és olyan szépen rögzítette, hogy miért imádjuk a kéket, mert csabai szlovák nyelven a kékfestő az a svetlík névre hallgat, és a svetlí az világosat jelent. Tehát ami kék, az világos, a világos ugye az a helyes, tehát ahol fény van, ott jóság van, tehát ha jó, szépen akarsz és helyesen akarsz öltözködni, akkor világos, idézőjelben világos ruhákba öltöz, tehát kékbe. Kékkel díszítsd a használati tárgyaidat, az épületedet, tehát ez az alapszín, amire felfestették a lányok a rózsákat, ez kék volt. Ritkább esetben volt szürke, de inkább nagy jellemzően kék volt. A bútorok, sok bútor is kékre volt festve, úgyhogy szerették ezt a színt.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
3: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: meghalott.
1: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió.
2: Csaba Rádió.
1: 24 órában Békés Csabáról.
2: Békés Csabáról.